0: Banda Radio za vas i sa vama.
1: Banda Radio Kanjiža.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Ez volt a reklám.
3: Olyan stará pesma sa albuma još, mislim, odlazi cirkus 1800 neke godine. Pa ne znam te ko je. Pa čekaj, da, samo zašto ja ne pevam nikad? Zato što sam ja sada će pomalo sredovečan, znaš, i zaboravim neke tekstove. Jednom sam pevao dva put prvu strofu iz puba. Nešto sam se zamislio, imali smo nekog menadžera koji nam je doneo dim mašinu, onu. Kao to nam, samo nam to treba još, dim mašina, pa da budemo veliki bend. Pazi, nismo se videli uopšte varijanta. Svirali smo ovako, ali onda nismo imali publiku sa strane, znaš, nego tu ste nismo znali gde smo, magarci u magli, znaš. Ih, da ste vi meni onda bili, gde bi mi bio kraj. Međutim, ništa se nije videlo, ja sam mislio na tu dim mašinu i ko će kao hrabra omladinka, ona što je bacila ćebe na tank, da li će neko od nas biti hrabar da baci svoju košulju na dim mašinu i da će jednom prekine to mučenje. I publika kašljala u prvim redovima, je bilo kao da smo radili u institutu negde koncert, gde baš nema puno onih sa šansama da okite jelku za novu godinu. I šta se desilo? Znaš, otpevam dva puta istu strofu. Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je pa opet, ovo je priča koju vrlo rado pričam, pazi. Ne, nisam zbog toga rekao. Nego što me publika gledala onako, znaš, niko nije ni primetio da sam pogrešio. Svi su, pazi, svi su navikli na narodnjake tamo, zato što narodnjaci ponavljaju stalno. Gde si sada ti, gde sam sada ja, gde je sada duša naša ljubav jedina, pa opet, hej, gde si sada ti, gde sam sada ja, joj jebot, ko za dildike da je ono, znaš, moraš naučiti, 100 puta se ponovi dok ne. Tako da ja ovu pesmu ne pevam zato što sam već malo dobijen ono, i nikad ne znam da li voz polazi u 5:10 ili sat zvon. U 6:15 je kretao voz ili u 5:08 je zvonio sat. Nema veze, to je taj voz i to je taj sat.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austotherm stirodul 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: A Tisza hangja most egy rövid időre elcsendesedett, de csak azért, hogy szeptember 21-én új lendülettel térjen vissza a Panda Rádióba. Amíg mi egy kicsit pihenünk és feltöltődünk, szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik egész évben mellettünk állnak, támogatóinknak, akik hisznek abban, amit nap mint nap önöknek készítünk. Köszönjük az Autó Bognár, a ProLine PVC, a Pizsu Burgers & More, a Fantastico Wellness Center, a Nyerscipő, a Ria Textil, a DDOR biztosító, a Villa Ancora, az EVB Lifestyle és a Strandbékavár étterem, valamint a Grafopak támogatását. És természetesen köszönjük önöknek, hallgatóinknak is, mert a Tisza hangja nem csupán egy rádió műsor, közös reggelek, ismerős hangok, történetek, mosolyok, zenék és pillanatok, amelyek összekötnek bennünket. Most egy rövid szünet következik, de már készülünk a folytatásra. Szeptember 21-én reggel újra megszólal a Tisza hangja. Visszatérnek megszokott rovataink, a történetek, a jókedv, a zene, és természetesen Andrea és Zenóbia is várja önöket a mikrofonok mögött. Addig is pihenjenek, gyűjtsék az élményeket, vigyázzanak magukra és egymásra, mi pedig szeptember 21-én újra ott leszünk, hogy együtt indítsuk a reggelt. Tisza hangja, mert jó újra és újra egymásra találni. Szeptember 21-től újra együtt, itt a Panda Rádióban.

0: reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37. Telefon 814 954.

chances are you've worked up a good sweat by now.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
1: Sörnyő György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3, 065.
0: Ez volt a reklám.

3, 5, 5. Hit Music. Hit Music. Hit Music. Give it up. Panda Rádió.

0: Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja, jub latex félmat kiváló moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, rigipsz gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyelovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Es wurde reklamiert.

sister in the B-Boys.

Szászi. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm Stirodul 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: A Tisza hangja most egy rövid időre elcsendesedett, de csak azért, hogy szeptember 21-én új lendülettel térjen vissza a Panda Rádióba. Amíg mi egy kicsit pihenünk és feltöltődünk, szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik egész évben mellettünk állnak, támogatóinknak, akik hisznek abban, amit nap mint nap önöknek készítünk. Köszönjük az Autó Bognár, a ProLine PVC, a Pizsu Burgers & More, a Fantastico Wellness Center, a Nyerscipő, a Ria Textil, a DDOR biztosító, a Villa Ancora, az EVB Lifestyle és a Strandbékavár étterem, valamint a Grafopak támogatását. És természetesen köszönjük önöknek, hallgatóinknak is, mert a Tisza hangja nem csupán egy rádió műsor, közös reggelek, ismerős hangok, történetek, mosolyok, zenék és pillanatok, amelyek összekötnek bennünket. Most egy rövid szünet következik, de már készülünk a folytatásra. Szeptember 21-én reggel újra megszólal a Tisza hangja, visszatérnek megszokott rovataink, a történetek, a jókedv, a zene, és természetesen Andrea és Zenóbia is várja önöket a mikrofonok mögött. Addig is pihenjenek, gyűjtsék az élményeket, vigyázzanak magukra és egymásra, mi pedig szeptember 21-én újra ott leszünk, hogy együtt indítsuk a reggelt. Tisza hangja, mert jó újra és újra egymásra találni. Szeptember 21-től újra együtt, itt a Panda Rádióban.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
3: Es wurde reklamiert.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, get it? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.

Úgy érzem magam, mint Thomas érezhette magát a Modern Talkingból. A Sherry Sherry Lady első nagy sikere kapcsán. Köszönöm szépen.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kész külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kész belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: Ez volt a reklám.

dallolom Brigida, Belmondo, Puskás Zsuzsi, Maradona, Karádi Katalin, Kabos Gyula.

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kis állat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg, 3900 dinár darabja, jub, latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm, 1630 dinár darabja, rigipsz, gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: Dél van.
1: A Tisza hangja most egy rövid időre elcsendesedett, de csak azért, hogy szeptember 21-én új lendülettel térjen vissza a Panda Rádióba. Amíg mi egy kicsit pihenünk és feltöltődünk, szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik egész évben mellettünk állnak, támogatóinknak, akik hisznek abban, amit nap mint nap önöknek készítünk. Köszönjük az Autó Bognár, a Proline PVC, a Pizsu Burgers & More, a Fantasztikó Wellness Center, a Nyerscipő, a Ria Textil, a DDOR biztosító, a Villa Ancora, az EVB Lifestyle és a Strandbékavár étterem, valamint a Grafopak támogatását. És természetesen köszönjük önöknek, hallgatóinknak is, mert a Tisza hangja nem csupán egy rádióműsor, közös reggelek, ismerős hangok, történetek, mosolyok, zenék és pillanatok, amelyek összekötnek bennünket. Most egy rövid szünet következik, de már készülünk a folytatásra. Szeptember 21-én reggel újra megszólal a Tisza hangja. Visszatérnek megszokott rovataink, a történetek, a jókedv, a zene, és természetesen Andrea és Zenóbia is várja önöket a mikrofonok mögött. Addig is pihenjenek, gyűjtsék az élményeket, vigyázzanak magukra és egymásra, mi pedig szeptember 21-én újra ott leszünk, hogy együtt indítsuk a reggelt. Tisza hangja, mert jó újra és újra egymásra találni. Szeptember 21-től újra együtt, itt a Panda Rádióban.

0: se, dale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Árpádova ulica 70A.
2: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
3: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm stirodul 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
4: Ez volt a reklám.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az Esztékéből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. Esztékéből.tv

0: 3 óra van.
1: A Tisza hangja most egy rövid időre elcsendesedett, de csak azért, hogy szeptember 21-én új lendülettel térjen vissza a Panda Rádióba. Amíg mi egy kicsit pihenünk és feltöltődünk, szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik egész évben mellettünk állnak, támogatóinknak, akik hisznek abban, amit nap mint nap önöknek készítünk. Köszönjük az Autó Bognár, a Proline PVC, a Pizsu Burgers & More, a Fantasztikó Wellness Center, a Nyercipő, a Ria Textil, a DDOR biztosító, a Villa Ancora, az EVB Lifestyle és a Strandbékavár étterem, valamint a Grafopak támogatását. És természetesen köszönjük önöknek, hallgatóinknak is, mert a Tisza hangja nem csupán egy rádióműsor, közös reggelek, ismerős hangok, történetek, mosolyok, zenék és pillanatok, amelyek összekötnek bennünket. Most egy rövid szünet következik, de már készülünk a folytatásra. Szeptember 21-én reggel újra megszólal a Tisza hangja. Visszatérnek megszokott rovataink, a történetek, a jókedv, a zene, és természetesen Andrea és Zenóbia is várja önöket a mikrofonok mögött. Addig is pihenjenek, gyűjtsék az élményeket, vigyázzanak magukra és egymásra, mi pedig szeptember 21-én újra ott leszünk, hogy együtt indítsuk a reggelt. Tisza hangja, mert jó újra és újra egymásra találni. Szeptember 21-től újra együtt, itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre. Ausztoterm stirodul 5 cm, 690 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja. Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37. Telefon 814-954.
2: Ez volt a reklám.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

úgy, ahogy, de jött még a fénylő ünnepi est. A rádiós faggatott, a kultúros itatott, a várost a térképen ne is kerest. S a pincérlány önfelett, rajongó búcsúja, sóhajtó izgatott, sötétbe szállt, az otthon még messze, s a dobos csak leste, hogy viszem-e végre a villanygitárt.

Őt a vaszban, a csikketúj nehéz volt elengednem. Néztem ott mögöttem, néztem a tükörben, hogyan vett szikrát az M7-esen. A nap is már feljött, a rádió éppen április 4 volt az ünnepi szám. A lányom csak egy éves, nem tudom, hogyan lesz, pár évig talán még szükség lesz rám. Tudja miért, olyan jó lesne ma az a 20 éve eldobott cigaretta. Marázsról meggyújtott filterig elszívott keserű utolsó cigaretta.

uru als hun met napon. Als eer dat ik rent ben, wat die skeret ik ben. Is lajstromba vet maar paar lexikon. Az elkopott húrokat, s legombolt blúzokat, egymásra hányt a történelem, s a fiókon mélyén egy elhagyott dal, füstszínű papíron súgja sosem.

Eldobott cigaretta, imádott, átkozott, örökre eldobott keserű, utolsó cigaretta.

dobott cigaretta. Az imádott átkozott örökre eldobott utolsó cigaretta.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja, Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja, Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4 562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4 876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

Please welcome Taj Mahal and the Phantom Blues Band.

0: How you feeling?
1: Yes. Thank you, and very good to see you all out tonight. As you know, we're making a live album, and we're enjoying your participation.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szádetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
3: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg, 3900 dinár darabja, jub, latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm, 1630 dinár darabja, rigips, gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
4: Posle letnjeg odmora počinje velika SC Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
5: Es wurde reklam.

6 óra van. A Tisza hangja most egy rövid időre elcsendesedett, de csak azért, hogy szeptember 21-én új lendülettel térjen vissza a Panda Rádióba. Amíg mi egy kicsit pihenünk és feltöltődünk, szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik egész évben mellettünk állnak, támogatóinknak, akik hisznek abban, amit nap mint nap önöknek készítünk. Köszönjük az Autó Bognár, a Proline PVC, a Pizsu Burgers & More, a Fantastico Wellness Center, a Nyercipő, a Ria Textil, a DDOR biztosító, a Villa Ancora, az EVB Lifestyle és a Strandbékavár étterem, valamint a Grafopak támogatását. És természetesen köszönjük önöknek, hallgatóinknak is, mert a Tisza hangja nem csupán egy rádió műsor, közös reggelek, ismerős hangok, történetek, mosolyok, zenék és pillanatok, amelyek összekötnek bennünket. Most egy rövid szünet következik, de már készülünk a folytatásra. Szeptember 21-én reggel újra megszólal a Tisza hangja. Visszatérnek megszokott rovataink, a történetek, a jókedv, a zene, és természetesen Andrea és Zenóbia is várja önöket a mikrofonok mögött. Addig is pihenjenek, gyűjtsék az élményeket, vigyázzanak magukra és egymásra, mi pedig szeptember 21-én újra ott leszünk, hogy együtt indítsuk a reggelt. Tisza hangja, mert jó újra és újra egymásra találni. Szeptember 21-től újra együtt, itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: Továbbra is várja vásárlói Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

8. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

Panna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: 10 óra van.
1: A Tisza hangja most egy rövid időre elcsendesedett, de csak azért, hogy szeptember 21-én új lendülettel térjen vissza a Panda Rádióba. Amíg mi egy kicsit pihenünk és feltöltődünk, szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik egész évben mellettünk állnak, támogatóinknak, akik hisznek abban, amit nap mint nap önöknek készítünk. Köszönjük az Autó Bognár, a Proline PVC, a Pizsu Burgers & More, a Fantastico Wellness Center, a Nyerscipő, a Ria Textil, a DDOR biztosító, a Villa Ancora, az EVB Lifestyle és a Strandbékavár étterem, valamint a Grafopak támogatását. És természetesen köszönjük önöknek, hallgatóinknak is, mert a Tisza hangja nem csupán egy rádióműsor, közös reggelek, ismerős hangok, történetek, mosolyok, zenék és pillanatok, amelyek összekötnek bennünket. Most egy rövid szünet következik, de már készülünk a folytatásra. Szeptember 21-én reggel újra megszólal a Tisza hangja. Visszatérnek megszokott rovataink, a történetek, a jókedv, a zene, és természetesen Andrea és Zenóbia is várja önöket a mikrofonok mögött. Addig is pihenjenek, gyűjtsék az élményeket, vigyázzanak magukra és egymásra, mi pedig szeptember 21-én újra ott leszünk, hogy együtt indítsuk a reggelt. Tisza hangja, mert jó újra és újra egymásra találni. Szeptember 21-től újra együtt, itt a Panda Rádióban.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: Music Sauce. Fun Radio.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: Fun Radio.

0: 3, 2, 1.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.

sve, da vežeš me za sebe kao lancem. Znam, ne bi se zvao nikad.